awasak zere seng sok rang pandawo muwani muwani khaigyan nengana okok thayo nilima de